0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
0: Ez.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőlem. Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk! Welcome to the crew, and fly away!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szobedi.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

Digirádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Szilverd.

0: neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!
1: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something.

Yeah. Hyper, hyper.

하이퍼 하이퍼. 하이퍼 하이퍼.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Touché.
1: Egy zene nekem.
2: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
0: Ez
2: a Super DJ Rádió.
3: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: is over.
1: Gute Nacht.
2: Don't forget to check out. Nincs gáz. Vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
3: The station with the
4: best music.
5: Best music.
6: I love the music.
7: Best music.
2: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.

DJs.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Best station around. Turn it up.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

the sky comes down to the ground, letting go with love.

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah, straight up.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez a...

kettőt a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

Télben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.
1: Best station around.
2: Turn it up.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756. Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hi, we're Clean Bandit.
3: Ez a Super DJ Rádió.
5: I'm David Guetta.
3: Ez a Super DJ Rádió.
6: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
3: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Pontosan 16 óra van.
1: Super DJ Rádió. Egy csipetnyi 80-as évek. Megfűszerezve a 90-es kedvencekkel. Baby, baby, why can't we just stay together? És napjaink top slágereivel. Kattanj ránk www.superdjradio.hu.

sziasztok, mindenkinek kellemetesen jó délutánt kívánok. 16 óra van, most különleges alkalommal jelentkezünk. Én jelentkezem, hiszen valamikor nekem is kellett pihennem, most sikerült annyira összeszedni magam. Köszönöm szépen, jaj, de kedves is, hogy itten írja. Hiányoztam, mint kisgyerektek a tej. Minyülő délután kívánok neked a Nága Boriszka innen Erdélyvel, Erdő Szentgyörgyből. Köszönöm szépen. Aztán rögtön mesének is köszönhetjük, mert hogy a hallgatózik, szétapot neked és minden hallgatónak, és elmaradhatatlanul sok pusza úgy a lakóknak, amit én is csatlakozok itt emelünk, Ari Válin Balul, aki azt a kérdést tette, hogy lehetne esetleg kezdeni, hiszen neki is úgy tűnt, hogy hiányzott a műsor, hogy ebből a dallal esetleg lehetne indulni, hát miért ne árva fiú, természetesen örömötökre szolgáljon, Zoltán úrnak is, hello, hello!

A lényeg az, hogy sokan értek, kérdezitek, hogyha nem vagyok, hogy beteg vagyok, nem. Akkor nem voltam adás, amikor beteg voltam, amikor annyira ment a hasam, hogy nem mertem onnan ilyen különböző vezérlőkkel operálni, mert féltem, hogy talán még a hang is behallasszik, mondhatnánk így, jó kis norovírus, de nem. Egy külső cégnél vagyok egyébként, ilyen műszaki végzettséggel rendelkezem, és ilyen különböző gépsorokat kell felprogramozni, azért egészen látható pénzösszeget fizetnek, és ilyen általában ezt otthonról is tudom végezni, de ezek most ilyen kötött úgynevezett passzív gépsorok, és oda kellett szoftvert vinni, úgyhogy nagyon jó dolog egyébként, mert a gépnek az otthoni programozás az német műszaki nyelven van, na most németül, igencsak alapszinten beszélek, és minden rövidítve van. Két óra volt a googlizás, azt utána volt a programozás, de egyébként meg tök jó. Ma még megyek, aztán utána egy kicsit nyugszom, aztán ezek a fenélések, de igyekszek minél többet, nagyon kedvesek vagytok, vagy még érdeklődtök, hogy mizu.

Az itt a Bakaritban, pedig a Boriszkát halljátok. És van egy dal. Régi-régi szép idők emlékére. Tudjátok. Maguk intézetében nagyon szar ezt előadni. Ez valódi történet volt, Honti Hannás, már sokszor elmeséltem, nem is mennék ebbe bővebben bele. DJ Szupi ellenésben ott fogsz majd sírni, hogy senkit se ér.

Jó sokan írtok, mert mindjárt rá is térek üzenetekre. Vibe-eszem meg 0675-95-95-95-ös. És természetesen van nekünk egy jóféle vidámságos, mosolygós, boliszkás telefonhívószámunk 0675.

Hát köbbikornak kellene, mert szép napot kívánok. Hű, mennyi üzenetet kaptam. Most hát tényleg jó lenne valami lángossal felénk mászkálnak a köbbikőr, azt mondja. Mert hogy ma Győr új barátom kellene kihagyni a műlődési ház előtt. Tessék jönni mindig többen, mert ütős kajákkal készülnek köbbiki barátomék. Úgyhogy hoddog menni ropogós hajsháb, krémes sedál, sajtos, pirítos ropogós talonna. Egy jó falat után visszatérő leszel biztosan. Sajtos, tejpöl és lángos taptos gyros, megpakolt meleg szendó, édes palacsinta, Győr új barát. Úgyhogy tessék jönni, 20 óráig lehet menni Győr új baráton. Jó étvágyat kívánunk! Hát én is csatlakozok ehhez, kicsit messze vagytok, de tényleg remélem, hogy egyszer majd engem is vendégül látok. Mindenki vigyen valamit, jó hozzátok a kaját, piát, én meghozom az öcsémet.

Akkor köszönöm kezdjék szépen gyorsan. Mi a Lavis Józsefonnal, kellemes szétapot, Szivoriszka, szervusz, szervusz, szervusz, Gábor Bálintúr, Szivoriszka, jó adni szétapot neked és mindenkinek, boldog apák napját, mert ma apák napja van. Minden apának és apa jelöltnek mi ünnepelünk, de kitartást, aki dolgozik és nem ünnepel. Minden villalakónak nagy ölelés és puszi. Nagy bocsánat a villalakóknak, hogy lemaradtunk az üzenetről, küldenénk majd neki a zenét. Valamit kitalálok erre. Tényleg boldog apák napját. Encsikén neki szétnapot kívánok, sziasztok, köperek, hát ma délután, most majd lényeg, hogy itt vagy, csodás szétnapot, nem. Éjszaka igazából konkrétan 4-8 fele értem haza reggel, és muszáj volt pihennem, kedves Encsikén, mert kicsit szétégett az agyam, tudom, hogy furcsa dolog, de van még nekem olyan, és hát az történt, hogy kicsit pihentem, de most itt vagyok veletek, ez a lényeg, hogy mennem kell még egy éjszakára vissza, úgyhogy jönnek a gépek reszketni tőlem, Puscsika, neked is, kedves Encsike. Na. Haladtunk. Ugye Henit talán említettem az előbb, igen. Kókó úrnak is kellemes szétapot kívánok. Ó, itt már szarjuk a kispéntek. Van egy zenekérés is. Hú, kicsit újra kell bútonom. Na, már mint hogy magamat. Mazsik is azt mondnak, kiskedi csókolom, örülök, hogy te is velünk vagy.

apák napja van. És hát minden apának küldünk egy dalt. Most kell, hogy élj! DJ-nek a Miss Christine! Kedves apák, tessék élni! Nagyon pici kortsört elfogadok, egy kis pohárral iszok én is, de észre kell lennem, úgyhogy tényleg csak ennyit.

Viccecske, poénka, mókácska. Műszaki okok miatt leszáll a repülőgép menet közben. Hogy másként szállna le, hülye? Na mindenki megjavítják a gépet, a személyzet egy éjszakát a reptér melletti szállodában töltő. Figyeljetek bele, énekeltem. Másnap reggel indulnának tovább, az egyik szőke stewardess elveszett, hiányzik, nincs meg. Hát felhívják a szobát, és kiderül, hogy még ott van. Kapitány mérgesen kérdezi, miért nem jöttem megbeszélt időben? Sajnos nem tudok kimenni a szobából, miért? Mert csak három ajtó van, de egyik sem vezet kifelé. Az egyik a fürdőszobája, a másik a szekrény, a harmadikra meg azon írva, ne zavarjanak. Jaj, de gonosz ez a vicc egyébként. Na majd elől a szobából kitalálásról egyszer egy műsorban beszélek, csak majd meg kell fogalmaznom jól, mert az érintettek még élnek, és nem biztos, hogy örülnének, hogyha ezt így fölpedném. Na, azt mondja, én ha az anyósommal beszekszem, mindig enyém az utolsó szó, mit mondasz neki? Igen, mama. Kovács úr kórházba kerül, munkatársak látogatják, és kérdik tőle, mi történt veled? Jaj, ne is kérdezzétek, a feleségemnek most volt a 31. születésnapja, és megígértem neki, hogy kap 31 szál rózsát minden évben egyet, és megrendeltem a sarki virágostól, tudjátok, mindig nála veszek virágot, és mivel jó ügyfél vagyok, az a marha ingyen hozzárakott még 12 szállat, hát az probléma, hát bizony. De nem értem, miért van ez a sok anyós viccén, jó kívülök az anyósommal, hol lakik az anyósod? Afrikában. Hát igen, milyen lehet akkor a mennyasszonynak a gyerekek, nem?

Kedves Zsolti úr! Kedves Ruszám! Nagyon boldog szülnapot, hogy mondani szokás, mint a méhecskéknek és a katiszáknak, azoknak 72 órás orgazmusuk van. Még nem is tudnak lassabban zümmögni. Az a lényeg, hogy neked is hasonló jókat kívánok magam és kollégám nevében és Kokor nevében. És Stevie Wonder érkezik egy remix verzióval. Happy birthday!

közben pedig itt Lapozsa úr értekezik a macskáról. Cézár lett a neve a macskának. Nem volt szerencsés, év régen császár volt, aztán jó konyak, ma már csak saláta a Cézár. Hát vagy még lehet esetleg egy Wrigley, mert akkor meg WC Cézár, nem?

Hikre szoktam ilyen, mondjuk úgy, hogy magán dolgokból is fakadó dolgot morgásnak föl, aztán nem véletlenül csinálom ezt, de azért azért szórakoztató műsor. De valamit azért hadd meséljek el nektek, vagy nekem inkább mókás, mint szomorú dolog, aztán mindenki dönts el, hogy mi ez. Írtam egy posztot, illetve egy rövid részét megosztottam a Facebookon abból, hogy Tatabányán igen-igen rosszul működik a vasútállomás. Tehát bezárják az épületet és a pénztár nyitva van, azért körbe kell menni, hogy vegyél jegyet, de ha nem veszel, akkor megbüntet az ellenőr. Egy teljesen anomális, borzasztó rossz állapotban van az épület, már rég bontani kéne, amíg nagy baj nem lesz. És hogy erről hát tulajdonképpen kicsit ironikusan adtam posztot, és akkor egy nagyon-nagyon régi volt barátomnak az édesapja nyilvánosan. Mondjuk úgy, hogy úgy írt körül engem, mint aki ilyen borzasztó rossz indulatú és borzasztó kirekesztő, megbántó, meg egyéb vagyok, ilyenek is. Hát mondjuk úgy, hogy rosszul öregedett a posztegényt, hogy kikezdte mindenki, nem akartam ezt. Próbáltam vele egyébként a józanság határán belül, mert nekem emberileg egyébként semmi bajom nem volt a bácsikával. Nem tudom, mi váltotta ezt ki nála, egyébként nem nagyon szokott posztolni, vagy nem nagyon szokott reagálni semmilyen oldalamra. És tulajdonképpen próbáltam neki így normálisan elmagyarázni, tulajdonképpen ez senkinek nem bántás volt, ez egy jelenség, ami szerintem kellene változtatni, ezt nem csak én gondolom így, hanem mondjuk az egész város. Hát nem segített a dolgon, hasonló ilyen marginális értekezésekbe kezdett, nem csúnya szavakkal, viszont nagyon igazságtalan dologgal, és nem is ez az egész dolog, ez mindenkinek színe joga. De ebből egy picit okulván én el is engedtem a dolgot, mert most szoktam mondani, hogy aki nem akarja megérteni, mit írok, és szándékosan belelát dolgokat, annak úgy tudok mit mondani, mit segíteni. De hogy ez egyértelműen legyen a rádióműsorokra, az írásaimra, a blogjaimra, a különböző publikációmra, hogy én nem bántásból írok dolgokat. Igen, sokszor az iróniát használom, talán egy kicsit cinizmusos dolgokat is csinálok, de ezt nem azért teszek, hogy én megbántsak dolgokat, hanem rávilágítsak helyzetekre, észrevetessek dolgokat. És én azért nem értem az urat, mert egyébként nagyon régóta ismer engem, és ha ő nem látja, hogy ez bennem, akkor az baj. Tehát, hogy miért kell így rosszul megöregedni, nem olyan szépen, mint a Sting, és ilyen rossz színvonalú dolgokat látni ebben a dologban, mert azt gondolom, hogy ez nem degradálás, nem lealázás, hanem tulajdonképpen egy valóságos dolog, hiszen valójában például a konzumérben is olyan állapotban van, hogy tényleg fél, hogy egyszer így valami nagy baj lesz ott, de ezt leszámítva is, én nem értem az embereket. Tehát például, ha valakinek nem vagy szimpatikus, és akkor azt miért olvassam, amit írok? Tehát, hogyha én vannak különböző újságírók, különböző véleményvezetők, akik abszolút nem értek egyet, és kerülöm azokat a dolgokat, miért mérgezem magam ezzel, és attól nekem nem lesz jobb, hogy megírom neki, hogy te ostoba vagy. Tehát, vagy ha ezt is gondolom egyáltalán, tehát nem igazán értem ezt az összefüggést, és mégis valahogy ide jutottunk. És egy kicsit talán az, ha egy valami talán egy picit szomorú dolog, hogy ez az ember nem egy ilyen, és most nem megbántom azt, akinek mindig csak 8 általános van, egy diplomás emberke, aki azért egy picikét úgy gondoltam, hogy ennél értelmesebben tud megnyilvánulni a dolgokból. Én nagyon sajnálom, hogy ilyen ez pici dolgok történnek. Még egyszer mondom, hogy azért azt engedtessék meg, hogy az ember a magán oldalán, vagy a magán dolgain úgy tudjon megegyezni, írni dolgokat, ahogy az neki tetszik. És nyilván ne legyen az diszkriminatív, ne legyen, de tehát azért az hadd lehessen az, hogy az embernek van vélemény, ezt el lehessen mondani, és ne kelljen attól tartani, hogy valaki azért degradáljon, még akkor is, hogyha neki az ismerősek. Köszönöm.

És igazából a közök, aminek igen, belém állt az öreg, mondtam, hogy nagyon-nagyon értem, hogy miért, mert egyébként nem ilyen vele, nem tudom, mi történhetett, hogy... Hát most jött az időszak, hogy akkor Boriskán köszönjük a nyelvét, de mondom, nem ez a baj vele, csak nem nagyon értem, tehát igazából én csak az értetlenségem nagy probléma.

ahogy említett, most igaza van, sutkán is fúrnak, és nagyon igaza van, hogy régebben a nyugdíjasok kimentek a kertbe, vagy elmentek a kocsmában, most meg azt nézik, kibe lehet belekötni. És tényleg egyébként így van, hogy nem volt jobb régebben a kocsmába kivalogni magunkat, még akkor is igazabb lett volna.

Kókó Léle nekem, hogy Ribi, jövőre be kéne mondanom majd az 50. születésnapját. Jaj, amit írtál, azt nem így kell gondolni. Az a helyzet, hogy az ember 50 éves, akkor már tapasztalt is baromi sokat, én sem vagyok annyit, tehát nem tudom, hogy így lesz, de el tudom kézni, hogy így lesz. Hogy 50 évesen már előre is sokat láttál, és jövőről is van valami tök jó fogalmad, és már nem lehet megdumálni minden szarról, elég dörzsült is vagy. Szerintem jó év az, az a mostanában, ugye, ahogy azért így csak változik a világ, szerintem most 50 évesnek lenni nem rossz.

nagyon kedves hölgy, készek azt írni nekem, hogy egy kicsit kifejezetten jól érzem magam 50 évesen, főleg, hogy el is múltam egy éve egy picit, de aranyos. Hogy aktívan élek, munkom mellett jövök, megyek, mint a Bugócsiga, például a Debrecenben az úti cél engem is a pörgését. Igen, Krisztel egyébként is egy óriási példakép vagy, hogy a látássérülként is teljes életet tudsz élni, és nagyon jó példa vagy arra, hogy igenis, lehet az ember vitalitással teli, hogyha akar. Gratulálok, maradj ilyen mindig, kedves Krisztel!

Ettől függetlenül hallgassátok a Super DJ Rádiót minden időben, és köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, legyen szép kis pénteketek, azaz csütörtököt, estét kívánva, maradok tisztelettel, Boriszkát hallottátok, sziasztok!

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Superdjradio.hu.
1: Turn off the light, take a deep breath and relax.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregas vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: The voice is calling from space newspaper. Somebody's coming to eat us and break the earth. Don't be afraid, don't be afraid, television's saying. Don't look at it, don't mention it, the world is praying. Somebody's coming from strange world. Deep voice coming from the earth. Strong voice coming from the space.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved. Oh,

0: egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.

Off with me. Are you deaf? I said stomp with me.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.
1: Only 7 seconds to get from here to there, not to know that.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: I'll show you secrets.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez a...

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szuper!

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

us an announcement. Please reach.

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk! This goes out

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
6: Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina. Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: DJ Rádió, zenében a legjobb.
1: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
2: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
1: Vagy akár így is.
3: De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
4: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
1: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet.
3: Ez a Super Kiwi Borisszal.